soko ene ya ponde yi bench wo nya bi mo wede renchi comment yi ba comment yi ba di renchi e tag another ni ne ayi no ne level no nu mo ko obenya premier league ni bi amo afi fo mo se Chelsea wo is fine no ko so de comment ya je experience ti anyu we ko ma renchi ndi wono de ne wo ze si ni ye o Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem. Obia pentem